pričaj opet o sebi, kaži gde nam je vreme, da se sećaš početka.

we met. I've been down.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

0: 107,7 MHz FM stereo, radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193.
1: Radio Ada Info.
0: Obaveštavamo vas o izmeni reda vožnje besplatne minibus linije na teritoriji opštine Ada. Red vožnje važi od 1. oktobra, 5.40 Utrine, 5.50 Obornjača, 6.10 Sterino, 6.30 Ada, 6.40 Mol, 6.50 Ada. 7.05 Sterino, 7.20 Ada, 7.35 Sterino, 7.50 Utrine, 11.45 Utrine, 12 časova Obornjača, 12.15 Utrine, 13 časova Ada, 13.15 Mol, 13.30 Ada, 13.45 Sterino, 14 časova Obornjača, 14.15 Utrine, 18.30 Utrine, 18.45 Obornjača i 19 časova Utrine.
2: A pontos idő 14 óra.
3: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató Ada. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Bombafenyegetések miatt kiürítették hétfő délután az Ér-Szerbia Splitből Belgrádba tartó repülőgépét. A rendőrök előzőleg egy utast is elvezettek a fedélzetről, a gépet pedig biztonsági okokból átvizsgálják. Egyre mélyebbre nyúlhatunk a zsebünkbe, ha burgonyát szeretnénk vásárolni. Miközben Európában már komoly terméshiánnyal és áremelkedéssel küzdenek, Szerbiában egyelőre nincs különösebb probléma, országos szinten kedvező a helyzet. Vajdaságban viszont már kevésbé elégedettek a gazdák a hozammal, a következő hónapokban drágulásra kell számítani. A szerb gazdaság növekedése a 2025-ös 2%-ról 2026-ban 3,1, 2027-ben pedig 3,7%-ra gyorsulhat, derül ki a Világbank Európáról és Közép-Ázsiáról szóló legfrissebb gazdasági jelentéséből. A növekedés elsősorban az állami beruházások, a turizmus, a háztartások jövedelmének emelkedése és az export erősödése támogathatja. Rekordot döntött az idei müncheni Oktoberfest, a szeptember 19-e és október 4-e között megrendezett fesztivált, az első becslések szerint 7,4 millióan keresték fel. Ezzel a világ egyik legismertebb népünnepélye történetének leglátogatottabb Oktoberfestjét zárta. Novák Djokovic hetedszer nyerte meg a pekingi China Open-t, miután döntőbeli ellenfele, az ausztrál Alex de Minaur sérülés miatt feladta a mérkőzést. A szerb teniszező pályafutása 102. ATP trófáját szerezte meg, és továbbra is veretlen Pekingben. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzett Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban, a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. Az év ezen időszakához képest rendkívül meleg napos idő várható. A hűvös reggelt követően a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 28 fokot. Péntektől hirtelen időjárás változás következik. Eső és jelentős lehűlés érkezik. Péntekig kitart a meleg idő, ekkor előbb az ország északi és nyugati részén, majd a nap folyamán más térségekben is megnövekszik a felhőzet, eső és záporok várhatók. A hőmérséklet visszaesik, a nyugati és északnyugati szél pedig megerősödik. A hétvégén is várható csapadék, a jövő héttől azonban szárazabb és kissé melegebb időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Sassi Tagisit, Otoy Radio. Az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Nohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adaközség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot. Az Adaközségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adaközség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adaközség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: A Zsendi kőforgó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada, Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az ivóvíz előkészítő létesítményen végzendő tervezett munkálatok miatt október 8-án csütörtökön reggel 8 és 12 óra között ADA és MOHOL településeken szünetelni fog a vízszolgáltatás. Köszönjük a lakosok megértését és türelmét!

Kedves idősebb lakosaink és véradóink! Szeretettel meghívja az Adai Vöröskereszt Önöket a napsugaras ősz rendezvényre, amelyet az Idősek Világnapja alkalmából szervezünk. A rendezvény időpontja október 8-án csütörtökön 15 órai kezdett el. Helyszín Törökfalu, százszor szép épülete. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, Balanik Mónikánál vagy Nagy Rózsikánál. Szeretettel várjuk Önöket!

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: A pontos idő 15 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Bombafenyegetések miatt kiürítették hétfő délután az Ér-Szerbia Splitből Belgrádba tartó repülőgépét. A rendőrök előzőleg egy utast is elvezettek a fedélzetről, a gépet pedig biztonsági okokból átvizsgálják. Egyre mélyebbre nyúlhatunk a zsebünkbe, ha burgonyát szeretnénk vásárolni. Miközben Európában már komoly terméshiánnyal és áremelkedéssel küzdenek, Szerbiában egyelőre nincs különösebb probléma, országos szinten kedvező a helyzet. Vajdaságban viszont már kevésbé elégedettek a gazdák a hozammal, a következő hónapokban drágulásra kell számítani. A szerb gazdaság növekedése a 2025-ös 2%-ról 2026-ban 3,1, 2027-ben pedig 3,7%-ra gyorsulhat, derül ki a Világbank Európáról és Közép-Ázsiáról szóló legfrissebb gazdasági jelentéséből. A növekedés elsősorban az állami beruházások, a turizmus, a háztartások jövedelmének emelkedése és az export erősödése támogathatja. Rekordot döntött az idei müncheni Oktoberfest, a szeptember 19-e és október 4-e között megrendezett fesztivált. Az első becslések szerint 7,4 millióan keresték fel. Ezzel a világ egyik legismertebb népünnepélye történetének leglátogatottabb Oktoberfestjét zárta. Novák Djokovic hetedszer nyerte meg a pekingi China Open-t, miután döntőbeli ellenfele, az ausztrál Alex de Minors sérülés miatt feladta a mérkőzést. A szerb teniszező pályafutása 102. ATP trófáját szerezte meg, és továbbra is veretlen Pekingben. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzett Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban, a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. Az év ezen időszakához képest rendkívül meleg napos idő várható. A hűvös reggelt követően a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 28 fokot. Péntektől hirtelen időjárás változás következik. Eső és jelentős lehűlés érkezik. Péntekig kitart a meleg idő, ekkor előbb az ország északi és nyugati részén, majd a nap folyamán más térségekben is megnövekszik a felhőzet, eső és záporok várhatók. A hőmérséklet visszaesik, a nyugati és északnyugati szél pedig megerősödik. A hétvégén is várható csapadék, a jövő héttől azonban szárazabb és kissé melegebb időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dusa András utca, 35A.
1: Hey, Desha, did you pick up the jalebis? We are waiting on you. We have a special customer who just put an order in. Hurry up now.
2: Yo, is she still here?
3: Yeah, she's still here.
2: I'm going in.
3: Oh, no, my brother. I'm going in. Go to lunch.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. I don't know about you, but if you're feeling the groove, you know what you got.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Bombafenyegetések miatt kiürítették hétfő délután az ér Szerbia Splitből Belgrádba tartó repülőgépét. A rendőrök előzőleg egy utas is elvezettek a fedélzetről, a gépet pedig biztonsági okokból átvizsgálják. Egyre mélyebbre nyúlhatunk a zsebünkbe, ha burgonyát szeretnénk vásárolni. Miközben Európában már komoly terméshiánnyal és áremelkedéssel küzdenek, Szerbiában egyelőre nincs különösebb probléma, országos szinten kedvező a helyzet. Vajdaságban viszont már kevésbé elégedettek a gazdák a hozammal, a következő hónapokban drágulásra kell számítani. A szerb gazdaság növekedése a 2025-ös 2%-ról 2026-ban 3,1, 2027-ben pedig 3,7%-ra gyorsulhat, derül ki a Világbank Európáról és Közép-Ázsiáról szóló legfrissebb gazdasági jelentéséből. A növekedés elsősorban az állami beruházások, a turizmus, a háztartások jövedelmének emelkedése és az export erősödése támogathatja. Rekordot döntött az idei müncheni Oktoberfest, a szeptember 19-e és október 4-e között megrendezett fesztivált, az első becslések szerint 7,4 millióan keresték fel. Ezzel a világ egyik legismertebb népünnepélye történetének leglátogatottabb Oktoberfestjét zárta. Novák Djokovic hetedszer nyerte meg a pekingi China Open-t, miután döntőbeli ellenfele, az ausztrál Alex de Minaur sérülés miatt feladta a mérkőzést. A szerb teniszező pályafutása 102. ATP trófáját szerezte meg, és továbbra is veretlen Pekingben. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzett Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban, a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. Az év ezen időszakához képest rendkívül meleg napos idő várható. A hűvös reggelt követően a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 28 fokot. Péntektől hirtelen időjárás változás következik. Eső és jelentős lehűlés érkezik. Péntekig kitart a meleg idő, ekkor előbb az ország északi és nyugati részén, majd a nap folyamán más térségekben is megnövekszik a felhőzet, eső és záporok várhatók. A hőmérséklet visszaesik, a nyugati és északnyugati szél pedig megerősödik. A hétvégén is várható csapadék, a jövő héttől azonban szárazabb és kissé melegebb időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

0: az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Nohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.
1: A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevítja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az ivóvíz előkészítő létesítményen végzendő tervezett munkálatok miatt október 8-án csütörtökön reggel 8 és 12 óra között ADA és Mohol településeken szünetelni fog a vízszolgáltatás. Köszönjük a lakosok megértését és türelmét!

Kedves idősebb lakosaink és véradóink! Szeretettel meghívja az Adai Vöröskereszt Önöket a napsugaras ősz rendezvényre, amelyet az Idősek Világnapja alkalmából szervezünk. A rendezvény időpontja október 8-án csütörtökön 15 órai kezdett el. Helyszín Törökfalu, százszor szép épülete. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges Balanik Mónikánál vagy Nagy Rózsikánál. Szeretettel várjuk Önöket!

0: sosem foglak annyira gyűlölni, mint amennyire szerettelek.
1: Én reméltem, hogy elkerülsz engem, de ugyanoda botlottál, ja, és belém kapaszkodtál a csendben, pedig itt a poklod vár. Én nem az vagyok, akinek látszom, de nem is vagyok játékos, ja. A szerelem neked a festővár.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Bombafenyegetések miatt kiürítették hétfő délután az Ér-Szerbia Splitből Belgrádba tartó repülőgépét. A rendőrök előzőleg egy utast is elvezettek a fedélzetről, a gépet pedig biztonsági okokból átvizsgálják. Egyre mélyebbre nyúlhatunk a zsebünkbe, ha a burgonyát szeretnénk vásárolni. Miközben Európában már komoly terméshiánnyal és áremelkedéssel küzdenek, Szerbiában egyelőre nincs különösebb probléma, országos szinten kedvező a helyzet. Vajdaságban viszont már kevésbé elégedettek a gazdák a hozammal, a következő hónapokban drágulásra kell számítani. A szerb gazdaság növekedése a 2025-ös 2%-ról 2026-ban 3,1%, 2027-ben pedig 3,7%-ra gyorsulhat, derül ki a Világbank Európáról és Közép-Ázsiáról szóló legfrissebb gazdasági jelentéséből. A növekedés elsősorban az állami beruházások, a turizmus, a háztartások jövedelmének emelkedése és az export erősödése támogathatja. Rekordot döntött az idei müncheni Oktoberfest, a szeptember 19-e és október 4-e között megrendezett fesztivált, az első becslések szerint 7,4 millióan keresték fel. Ezzel a világ egyik legismertebb népünnepélye történetének leglátogatottabb Oktoberfestjét zárta. Novák Djokovic hetedszer nyerte meg a pekingi China Open-t, miután döntőbeli ellenfele, az ausztrál Alex de Minaur sérülés miatt feladta a mérkőzést. A szerb teniszező pályafutása 102. ATP trófáját szerezte meg, és továbbra is veretlen Pekingben. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzett Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban, a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. Az év ezen időszakához képest rendkívül meleg napos idő várható. A hűvös reggelt követően a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 28 fokot. Péntektől hirtelen időjárás változás következik. Eső és jelentős lehűlés érkezik. Péntekig kitart a meleg idő, ekkor előbb az ország északi és nyugati részén, majd a nap folyamán más térségekben is megnövekszik a felhőzet, eső és záporok várhatók. A hőmérséklet visszaesik, a nyugati és északnyugati szél pedig megerősödik. A hétvégén is várható csapadék, a jövő héttől azonban szárazabb és kissé melegebb időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Itt fekszem a

a sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem.

107,7 MHz. For a better day. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans ADA, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

Adai Rádió. Hírek minden órában. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: gelmegyek szolgálni szerencse próbát.
1: A királyné,
0: ő bizony addig nem mondja, amíg a király az ő szép lányát

0: 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Bombafenyegetések miatt kiürítették hétfő délután az Ér-Szerbia Splitből Belgrádba tartó repülőgépét. A rendőrök előzőleg egy utast is elvezettek a fedélzetről, a gépet pedig biztonsági okokból átvizsgálják. Egyre mélyebbre nyúlhatunk a zsebünkbe, ha a burgonyát szeretnénk vásárolni. Miközben Európában már komoly terméshiánnyal és áremelkedéssel küzdenek, Szerbiában egyelőre nincs különösebb probléma, országos szinten kedvező a helyzet. Vajdaságban viszont már kevésbé elégedettek a gazdák a hozammal, a következő hónapokban drágulásra kell számítani. A szerb gazdaság növekedése a 2025-ös 2%-ról 2026-ban 3,1, 2027-ben pedig 3,7%-ra gyorsulhat, derül ki a Világbank Európáról és Közép-Ázsiáról szóló legfrissebb gazdasági jelentéséből. A növekedés elsősorban az állami beruházások, a turizmus, a háztartások jövedelmének emelkedése és az export erősödése támogathatja. Rekordot döntött az idei müncheni Oktoberfest, a szeptember 19-e és október 4-e között megrendezett fesztivált, az első becslések szerint 7,4 millióan keresték fel. Ezzel a világ egyik legismertebb népünnepélye történetének leglátogatottabb Oktoberfestjét zárta. Novák Djokovic hetedszer nyerte meg a pekingi China Open-t, miután döntőbeli ellenfele, az ausztrál Alex de Minaur sérülés miatt feladta a mérkőzést. A szerb teniszező pályafutása 102. ATP trófáját szerezte meg, és továbbra is veretlen Pekingben. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzett Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban, a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. Az év ezen időszakához képest rendkívül meleg napos idő várható. A hűvös reggelt követően a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 28 fokot. Péntektől hirtelen időjárás változás következik. Eső és jelentős lehűlés érkezik. Péntekig kitart a meleg idő, ekkor előbb az ország északi és nyugati részén, majd a nap folyamán más térségekben is megnövekszik a felhőzet, eső és záporok várhatók. A hőmérséklet visszaesik, a nyugati és északnyugati szél pedig megerősödik. A hétvégén is várható csapadék, a jövő héttől azonban szárazabb és kissé melegebb időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

az ingyenes buszjárat menetrend változása. A menetrend október 1-től érvényes. Törekfalu központ 5.40, Völgypart buszmegálló 5.50, Balkai sor kultúrotthon 6.10, Ada buszállomás 6.30, Mohol megálló központ 6.40, Ada buszállomás 6.50, Balkai sor kultúrotthon 7 óra 5 perc, Ada buszállomás 7 óra 20 perc, Balkai sor kultúrotthon 7.35, Törekfalu központ 7.50, Törekfalu központ 11.45, Völgypart buszmegálló 12 óra, Törekfalu központ 12.15, Ada buszállomás 13 óra, Mohol megálló központ 13.15, Ada buszállomás 13.30, Balkai sori kultúrotthon 13.45, Völgypart buszmegálló 14 óra, Törekfalu központ 14.15, Törekfalu központ 18.30, Völgypart buszmegálló 18.45, Törekfalu központ 19 óra.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellék.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Ambassador Vet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Vet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az ivóvíz előkészítő létesítményen végzendő tervezett munkálatok miatt október 8-án csütörtökön reggel 8 és 12 óra között ADA és Mohol településeken szünetelni fog a vízszolgáltatás. Köszönjük a lakosok megértését és türelmét!

0: Kedves idősebb lakosaink és véradóink! Szeretettel meghívja az Adai Vöröskereszt Önöket a napsugaras ősz rendezvényre, amelyet az Idősek Világnapja alkalmából szervezünk. A rendezvény időpontja október 8-án csütörtökön 15 órai kezdett el. Helyszín Törökfalu, százszor szép épülete. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges Balanik Mónikánál vagy Nagy Rózsikánál. Szeretettel várjuk Önöket!
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk, Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben

Ben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Bombafenyegetések miatt kiürítették hétfő délután az Ér-Szerbia Splitből Belgrádba tartó repülőgépét. A rendőrök előzőleg egy utast is elvezettek a fedélzetről, a gépet pedig biztonsági okokból átvizsgálják. Egyre mélyebbre nyúlhatunk a zsebünkbe, ha burgonyát szeretnénk vásárolni. Miközben Európában már komoly terméshiánnyal és áremelkedéssel küzdenek, Szerbiában egyelőre nincs különösebb probléma, országos szinten kedvező a helyzet. Vajdaságban viszont már kevésbé elégedettek a gazdák a hozammal, a következő hónapokban drágulásra kell számítani. A szerb gazdaság növekedése a 2025-ös 2%-ról 2026-ban 3,1, 2027-ben pedig 3,7%-ra gyorsulhat, derül ki a Világbank Európáról és Közép-Ázsiáról szóló legfrissebb gazdasági jelentéséből. A növekedés elsősorban az állami beruházások, a turizmus, a háztartások jövedelmének emelkedése és az export erősödése támogathatja. Rekordot döntött az idei müncheni Oktoberfest, a szeptember 19-e és október 4-e között megrendezett fesztivált, az első becslések szerint 7,4 millióan keresték fel. Ezzel a világ egyik legismertebb népünnepélye történetének leglátogatottabb Oktoberfestjét zárta. Novák Djokovic hetedszer nyerte meg a pekingi China Open-t, miután döntőbeli ellenfele, az ausztrál Alex de Minaur sérülés miatt feladta a mérkőzést. A szerb teniszező pályafutása 102. ATP trófáját szerezte meg, és továbbra is veretlen Pekingben. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzett Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban, a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. Az év ezen időszakához képest rendkívül meleg napos idő várható. A hűvös reggelt követően a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 28 fokot. Péntektől hirtelen időjárás változás következik. Eső és jelentős lehűlés érkezik. Péntekig kitart a meleg idő, ekkor előbb az ország északi és nyugati részén, majd a nap folyamán más térségekben is megnövekszik a felhőzet, eső és záporok várhatók. A hőmérséklet visszaesik, a nyugati és északnyugati szél pedig megerősödik. A hétvégén is várható csapadék, a jövő héttől azonban szárazabb és kissé melegebb időre van kilátás. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

És értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.
1: Ez 7,7 Adai Rádió.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az új Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 20 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 21 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 22 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 23 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.